0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti Hírmagazin adásunkban több témával is készültem. Rövid híreinkben szó lesz egy 30 éve történt községszétválásról, a tegnapi bankautomata robbantás friss fejleményeiről, a civil szolgálatosok számának alakulásáról, valamint hallhatnak az óraátállításról is. Ezek mellett egy kis ízelítővel is készültem ma esti Magyar Magazin műsorunkból. Azonnal kezdünk! Pontosan 30 éve vált szét Schachendorf Csajta és Schandorf Csém község a Dél-Burgenlandi térségben, hosszas politikai vita után, amely a nagyobb önállóságról szólt. Schandorf Csém akkor új alapokra helyezte működését, saját községi csarnokot és önálló hivatalt épített. A szétválás ellenére a két település polgármesterei szerint ma ismét szoros az együttműködés. Például közös vízügyi társulásuk van, és 3 éve közösen hoztak létre egy oktatási kampuszt. A felelősök ma is helyesnek ítélik a szétválás akkori döntését, még akkor is, ha az kihívásokkal járt. Híreinkben tegnap már hallhattak arról, hogy Kofidis gyepűfüzesen szombat hajnalban felrobbantottak egy bankautomatát. Akkor még sajtóinformációként keringett a hír, miszerint a rabláshoz használt autót Szombathelyen találták meg. Ezt az információt a burgenlandi rendőrség ma délelőtre megerősítette. Akik hozzátették, hogy a járműben nyilvánvalóan rablás elleni tintanyomokat is felfedeztek, amely a pénzkazetták felnyílásakor aktiválódik. A tinta használhatatlanná teszi a bankjegyeket. A menekülő magyar rendszámú járművet korábban ellopták, tette hozzá a burgenlandi rendőrség. A nyomozás továbbra is folyik. Az országban rekordmagas a civil szolgálatosok száma, mégis Burgenlandban nem sikerült teljesen lefedni a szükségletet. Az idei évben a civil szolgálatra jelentkezők száma 11%-kal nőtt az előző évhez képest. Ennek ellenére a szükséges 354 helyből csak 282-t töltöttek be. Claudia Bava, ÖVP-s miniszterasszony szerint a sorkatonai szolgálat reformjával lehet összefüggés, ennek időtartamát ugyanis 9 hónapra emelték, ami miatt sok fiatal inkább a civil szolgálatot választja. A legtöbb civil szolgálatos a mentőszolgálatoknál dolgozik, utánuk következik a szociális és fogyatékossággal élők segítése, valamint az idős gondozás. 2 hét múlva újra óraátállítás. De mi lenne, ha soha többé nem kellene ezzel foglalkoznunk? Sokan a nyári időszámítás állandósítását követelik, mert így tovább lenne világos este, és több idő jutna a szabadidős tevékenységekre. A tudomány azonban más véleményen van. Az egészség szempontjából a téli időszámítás lenne a legkedvezőbb választás. De hogy miért? Erről most Palágyi Zsófia beszél.
2: Egy kanadai kutatócsoport számos korábbi vizsgálat eredményeit elemezte, arra jutottak, hogy a reggeli természetes fény fontos szerepet játszik a szervezet belső órájának beállításában, segíti az alvás és az ébrenlét megfelelő ritmusát, és a hangulatunkra is kedvező hatással lehet. A tartós nyári időszámításnak télen éppen az lenne a hátránya, hogy később kelne a nap, vagyis sokan sötétben indulnának munkába vagy iskolába. A kutatók szerint a későbbi napkelte összefügghet a kevesebb alvással, a rosszabb teljesítménnyel és a koncentráció romlásával is. Különösen érzékenyek lehetnek erre azok, akiknél télen egyébként is jelentkeznek szezonális hangulati problémák, és nem ez lenne az első alkalom, hogy egy ország kipróbálja az állandó nyári időt. Az Egyesült Államok 1974-ben az energiaválság idején bevezette, de kevesebb, mint egy év után visszaállt a korábbi rendszerre. Oroszország és Chile is hasonlóan járt. Bevezették az állandó nyári időt, majd később visszakoztak. A kutatók szerint tehát, ha egyszer megszüntetjük az óraátállítást, egészségügyi szempontból jobb döntés lehet az állandó standard idő. Van azonban egy harmadik lehetőség is, nem eltörölni az óraátállítást, hanem áthelyezni. Egy másik kutatócsoport szerint tavasszal célszerűbb lenne csak áprilisban átállítani az órát, ősszel pedig már október elején visszatérni a téli időhöz, mert végső soron nem csak az számít, hogy meddig van világos este, hanem az is, hogy milyen fényben kezdjük a napot.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Rövidesen kezdődik magyar magazin adásunk, amelyben ezúttal is színes témákkal készültünk. Első riportunkban Felsőre látogatunk, ahol nemrég nagyszabású ünnepség keretében hivatalosan is átadták a népcsoportok házát. A megnyitó napja maga is jelképes volt, hiszen szeptember 26-a a nyelvek európai napja, a nyelvi sokszínűség és párbeszéd ünnepe, és a ház is a találkozások és az együttműködés helyszíne hivatott lenni. Weber Katalina megnyitóról tudósított.
3: Színültig megtelt a népcsoportok házának nagy rendezvényterme. A színpadon az itt helyet kapó egyesületek vezetői és tartományfőnök Hans-Péter Doszkocil vágja át éppen a szalagot.
4: Gratulálok!
3: Ezzel hivatalosan is megnyílt a népcsoportok háza. A tartományfőnök beszédében évszázados projektnek nevezte a beruházást.
5: Obávat lépte a vilvált obávat. Ist mir es mehrsprachig und Oberwart beweist, wie man hier in dieser Art und Weise zusammenleben kann.
3: A házba a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a Burgenlandi Horvát Kultúregyesület, a Roma Szerviz, a Magyarok Népfőiskolája, valamint a Rádió Mora költözött be. Az irodák mellett szemináriumi termek, könyvtár és egy rendezvényterem is rendelkezésre állnak. Ez utóbbiban zajlott a megnyitó ünnepség. A népcsoportok hagyományőrző egyesületei nyújtottak színes programot, elsőként a Vlahija Tambura zenekar.

0: Az egyesületek vezetői, köztük Somogyi Attila, a Magyarok Népfőiskolájának vezetője, és Frauer Ludwig, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke mérföldkőnek tartják a közös házat, mely a népcsoportok összetartozását és láthatóságát is erősítheti.
1: Ezt követően második Magyar Magazin riportunkban a bécsi Flesteáter csapatát ismerhetjük meg. Hogy pontosan miért is alakított 7 lelkes színjátszó egy társulatot Bécsben, és kik is a tagjai a Flesteáternek, akik hétről hétre készülnek, azt Bányi Kriszta segítségével bemutatjuk önöknek. Most ebből a beszélgetésből mutatok egy részletet.
2: Az elmúlt 2 évben egy népszerű formátummal, a short formmal debütáltunk. Volt már több előadásunk is Bécsben, nagyon szerették a műfajt. Gyerek előadásunk is volt már a bécsi magyar iskolában, illetve most nyáron ezekkel az open sessionökkel is kísérleteztünk, és itt pedig civilekkel játszunk együtt.
3: Nyilván ez nem úgy történt, hogy mi elkezdtünk improvizálni, és akkor azonnal színpadra léptünk, hanem hogy ez azért úgy kezdődött, hogy részt vettünk tréningen, és azért ez egy olyan műfaj volt, amit el kellett sajátítani, meg kellett tanulni, és el kellett jutni egy olyan szintre, hogy az a színpadra vihető legyen, és ez egy jó 3/4 év volt, mire ez eljutott olyan szintre társulaton belül, hogy az első shortform előadásunkat színpadra vigyük, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és utána havi rendszerességgel léptünk fel. Nyilván az impro az egy nagyon tág fogalom, olyan értelemben, hogy rengeteg műfaja van, mint ahogy a Rebi is mondta. Eddig mi a shortformmal foglalkoztunk, tehát rövid, csattanós jelenetekkel töltöttük meg az előadást, és most bontogatjuk a szárnyainkat más formátumok felé is. Szerintem azt kaptuk ettől a 2 évtől egyelőre, amit reméltünk ettől, és mindannyian, akik itt vagyunk, nagyon élvezzük magát a műfajt, mint impro.
4: Mióta így elkezdtünk kicsit kísérletezgetni a műfaj, ugye a formátumokkal, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk visszatérő közönségtől. Ez minket arra sarkalt igazából, hogy próbáljunk a fellépések mellett a közösségépítésre is ráfókuszálni, mert az egy dolog, hogy mi fellépünk, viszont nagyon-nagyon pozitívnak tartjuk azt az oldalát az improvizációnak, hogy különböző embereket különböző motivációkkal tud megszólítani.
1: Az imént tehát 2 részletet hallhattak Magyar Magazin adásunkból, amely hamarosan a német nyelvű hírek után érkezik. Az adás szerkesztőjeként várom önöket, rengeteg zenével is készültem.
5: Időjárás.
1: Dél-Burgenlandban, kezdetben Közép-Burgenland egyes részein is időnként eshet az este. Az északi régió többnyire száraz marad, helyenként kitisztul, és mérsékelt északnyugati szél érződik. A hőmérséklet 11 és 6 fok közé süllyed. Holnap, vagyis hétfőn időnként napos idő várható. Délben, kezdetben még esik az eső, de hamarosan mindenhol száraz idő lesz, és észak felől a nap tör elő. A napsütéssel együtt néhány gomoly felhő is kialakul, de ezek alig zavarják a napos hangulatot. Észak és Közép-Burgenlandban mérsékelt, helyenként élénk északnyugati szél fúj. A legmagasabb hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, de ne menjenek messzire, néhány perc múlva ugyanis kezdődik Magyar Magazin adásunk. Várom önöket. Sebestyén Áront hallották, addig is további jó rádiózást.

0: vagy épp a V-motorok.
1: Ha meggyötört az ég, ha a múltat felragadt, várj, még fel kell majd a nap.
0: De nem is húzom tovább a szót, kezdjünk is bele ma esti adásunkba.

0: A nyári próbaüzemet követően nagyszabású ünnepség keretében hivatalosan is átadták Felsőőrött a Népcsoportok házát. A megnyitó napja maga is jelképes volt, hiszen szeptember 26-a a Nyelvek Európai Napja, a nyelvi sokszínűség és párbeszéd ünnepe, és a ház is a találkozások és az együttműködés helyszíne hivatott lenni. A Népcsoportok házában 6 népcsoporti egyesület, illetve intézmény kapott helyet. Az ünnepségen szerkesztőségünk is jelen volt. Most Weber Katalin riportját hallják.
1: Színültig megtelt a Népcsoportok házának nagy rendezvényterme. A színpadon az itt helyet kapó egyesületek vezetői és tartományfőnök Hans-Péter Doszkocil vágja át éppen a szalagot.
2: Gratulálok!
1: Ezzel hivatalosan is megnyílt a Népcsoportok háza. A tartományfőnök beszédében évszázados projektnek nevezte a beruházást.
3: Oberwart lebt ja die Vielfalt, Oberwart. Ist mehr als mehrsprachig und Oberwart beweist, wie man hier in dieser Art und Weise zusammenleben kann.
1: A házba a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a Burgenlandi Horvát Kultúregyesület, a Roma Szerviz, a Magyarok Népfőiskolája, valamint a Rádió Mora költözött be. Az irodák mellett szemináriumi termek, könyvtár és egy rendezvényterem is rendelkezésre állnak. Ez utóbbiban zajlott a megnyitó ünnepség. A Népcsoportok hagyományőrző egyesületei nyújtottak színes programot, elsőként a Vlahija Tambura zenekar.

0: Az egyesületek vezetői, köztük Somogyi Attila, a Magyarok Népfőiskolájának vezetője, és Frauer Ludwig, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke mérföldkőnek tartják a közös házat, mely a népcsoportok összetartozását és láthatóságát is erősítheti.
1: Tulajdonképpen itten Felsőrben már nagyon sokáig tevékenykedünk mi is, mint népfőiskola. Nekünk saját irodánk ebből a szempontból nem is volt, és most végre a saját helységre is be tudunk költözni irodailag is, meg megvannak a megfelelő rendezvény, termek is hozzá, és ezt a házat három népcsoporttal egy tető alatt nyugodtan lehet egy évszázad projektnek nevezni, mivel itten Burgenlandban a sokszínűség, a több nyelvűség még él, és ez a ház reményt ad, hogy az így is marad. Ez egy nagyon fontos projekt, hogy itten láthatóvá tegyük a népcsoportokat, megvan a megfelelő infrastruktúra hozzá, most már csak rajtunk múlik, hogy ennek a háznak életet is adjunk.
0: Hol látod mondjuk egy olyan 5-10 év múlva ezt a házat?
1: Ezt a házat 10 év múlva legalább remélem, hogy úgy lesz, hogy itt nagyon sok fiatal horvát, magyar, roma fog mozogni, tevékenykedni, projekteket csinálni, föllépéseket csinálni, és természetesen a többség németül beszélő nép is nagyon szeresse ezt a helyet. Mi a lelkünket bele fogjuk adni.
2: Ein langgehegter Wunsch ist heute in Erfüllung gegangen. Wir haben den Probebetrieb schon seit Ende Juni am Laufen gehabt und der Tag, der heutige Tag, der 26. September, wird in die Annalen der Stadtgemeinde Oberwart ohnehin eingehen, weil wir gemeinsam mit Roma, den Kroaten und den anderen Vereinen hier einziehen haben dürfen. Nadjon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk, meg ich als Oberwarter, in geborener Oberwarter, habe seit meiner Geburt das Nebeneinander immer mitgefühlt, miterlebt. Aber nicht nur auf sprachlicher Hinsicht, sondern auch der konfessionelle Hintergrund, der mir sehr, sehr wichtig ist.

0: A bemutató programját a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Csörge és Szélforgók zenekara zárta, autentikus, az Őrvidéken gyűjtött dallamokkal. A megnyitó ünnepséget megtisztelték a politikai, a kulturális élet képviselői. Bécsből Magyarország ausztriai nagykövete Szilágyiné Bátorfi Edit is megtisztelte az ünnepséget.
1: Ez egy nagyon nagy élmény volt számomra, és mindig nagy öröm természetesen magyar nagykövetként, amikor a magyar népcsoport kultúráját gyakorolja, a népzenét, költészetet, és itt most ezen a nagyon szép megnyitó ünnepségen ezt volt alkalmam ismét együtt megélni, hogy a magyar népzene felcsendült a színpadon, és ez egy nagyon szép összhang volt a többi népcsoport népzenéjével is, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Az áldást követően a vendégek is birtokukba vehették a házat, megtekinthették a helyiségeket, illetve tovább élvezhették a gazdag programot a nagy színpadon. A vendégek között volt Plánk József is, aki hosszú időn át volt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke.
2: Mikor elnök voltam, ezt nem tudtam elképzelni, mert akárhon kellett pénz, mint például a havontai bérlet megfizetni, akkor kódonyi kellett mennem. És mostan nagyon nagy öröm, nagyon örülök erre, hogy ez létre hozták, és a tartományfőnöknek gratulálok, hogy ezt itt létrehozta.

0: Az egyesületek már a nyár folyamán beköltözhettek a népcsoportok házába, itt gyakoroltak már a játékos magyar gyermekkóra kis résztvevői is, Dovasz Katalin óvónővel.
1: Tehát még minden új, mindent meg kell még szoknunk, de örülök, hogy van könyvtár is, és a legjobb ez a jó nagy rendezvényterem, ahol tényleg van színpad is, és mindenki elfér, és ami még nagyon tetszik, hogy itt több népcsoport van együtt. Több egyesület, több népcsoport, az fontos, és hogy ez itt pont nálunk Felsőrben van, annak örülni kell, mert nem kell messzire utazni, minden helyben van, és most báma is már megnéztem a programot, örülök, és hát legyen jó együttműködés, békében, szeretetben, és hát, hogy a kultúra meg a hagyományok éljenek tovább.
0: A népcsoportok házával egy régi elképzelés vált valóra. De hogyan született meg az ötlet, hogy a népcsoportoknak közös otthona legyen? Az egyik ötletgazda Zsótér Iris volt, akkor még a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnökeként.
2: Doszkocsi tartomány főm a beszédében mondta, hogy tényleg ez 5 éve volt, hogy nála ültünk az irodában, én Marikát Novávát meg én, fölhoztuk nála az ötletet, hogy hiányzik egy olyan hely nálunk itt a környéken, ahol a népcsoport szervezetek közösen is tudnának dolgozni, együttműködni, egy szép rendezvényhely, hogy létrehozni egy ilyen házat, az volt az ötletünk. Igaz, hogy már korábban is ez már úgy érlik bennünk, több éve már előbb is voltak beszélgetések itt a várossal is, tehát a polgármesterrel, hogy esetleg egy régi panonházat felújítani, akkor Magyarországról jöttek kezdeményezések, hogy esetleg egy magyar kultúrházat itt létrehozni, de ez úgy nem tudott megvalósulni, és akkor 2021-ben, mikor ott ültünk nála, és ő meg azt mondta, megcsináljuk, és megtartotta a szavát, tényleg most 5 évvel később itt állunk, és szerintem egy nagyon fantasztikus hely ez itt, egy központ mindannyiunknak. Mi mindannyiunk, akik tevékenykedünk az egyesületeknél, nekünk szívügyünk az, hogy legyen az most Magyar Kultúregyesület, más magyar szervezet, vagy egy horvát, vagy egy roma szervezet, hogy tartsuk meg, őrizzük meg a különböző kultúrákat itt a hazánkban, mert ez mind a miénk. Én ugyanúgy szeretem hallgatni a romadalokat, bár nem értek mindent belőle, valamennyit most már sikerült egy kicsit megtanulni, de ugyanúgy megérintik a szívemet, mint most a magyar meg a horvát dalok is, meg persze a német nyelv meg a német kultúránk is a közös émi, itt mindenkié, és örülök, hogy ilyen szép számban ellátogattak ide ma, és szerepelnek különböző csapatok, és élni tudjuk ezt a sokszínűséget, ezt a gazdag részt itt Burgenlandban, ami nekünk megvan. Szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalok is látják, hogy ez természetes, meg fontos.
0: A népcsoportok házával közös, sokszínű és messziről látható tér valósult meg. Egy olyan találkozási és együttműködési helyszín, ahol az együttélés a jövő generációi számára is megvalósulhat.

Önök továbbra is a Magyar Magazint hallgatják itt a Rádió Burgenlandon. Hamarosan érkezik második riportunk, ezúttal Bécsből, de előbb szóljon még egy kis zene.

0: podcast happening.
1: Több mint két évvel ezelőtt kezdett összeállni az a csapat, akik ma magukat úgy hívják, hogy Flash Theater, amely a műfaját tekintve improvizációs színház. A short form és a long form az improvizációs színház két alapvető formája, az open session, vagyis a nyílt alkalom vagy jam pedig egy olyan befogadó, kötetlen gyakorló vagy előadási forma, ahol bárki színpadra léphet. A Flash Theater az elmúlt két évben ezeket a formákat már megvalósította, és a tapasztalatuk alapján a közönség is jól fogadta őket. Azonban, hogy pontosan miért is alakítottak egy társulatot Bécsben, és kik is a tagjai a Flash Theaternek, akik hétről hétre lelkesen készülnek, azt most Bányi Kriszta segítségével bemutatjuk önöknek is.
2: Honti Rebeka,
3: Hírholc Anna,
4: Seregi Zsolt,
5: Szigeti Péter,
6: Bihari Bálint Ambrus,
7: Homlok Berci, Bertalan vagyok,
8: Nagy Gábor.
9: Ők a társulat jelenlegi tagjai, akik különböző időpontokban és helyekről érkeztek Ausztriába, konkrétan Bécsbe. De abban is eltérőek, hogy mennyire volt, vagy volt-e egyáltalán már része az életüknek az előadó művészet bármely formája.
10: Gyerekkorig nyúlik, ilyen musical színházban játszottam, Szekszárdon a Tücsökben. Később Színi Akadémián tanultam Budapesten, de nem fejeztem be. Pályát váltottam, és akkor volt egy ilyen 8 éves gap. Majd itt újra Bécsben a Schwungban kezdtem játszani színészként, és most pedig a Flashben is.
3: Én balettintézetes voltam Budapesten, és én azon keresztül jutottam be az Erkel Színházba, és ott kezdtem el táncolni. Csak utána úgy gondoltam, hogy a tánc után inkább a színművészet felé szeretnék elmenni, illetve utána nagyon megtetszett az éneklés, és akkor ezt a három területet kezdtem el kombinálni, és így jöttem musicalt. Most már ez az 5. éve, hogy én is a Schwungnak az egyik társulati tag vagyok. 3 éve kezdtük el az improt, ami az egy szívemnek a csücsket, és ugye van egy Bécsi Magyar Musical Társulat, amin belül van a musical stúdió, ahol gyerekekkel foglalkozom. Ez is most már a 3. éve működik.
8: Improvizációt ezt a zenén keresztül ismerem. Én gitározok, most elkezdtem kicsit zongorázni is, mióta flash-sel, long formokba improvizálok zenét. Főleg jazz, fusion zené felől jött nekem ez az improvs múltam, és itt viszont egy egészen más fajta impróra van szükség, tehát itt gyakorlatilag egy ilyen élő filmzene kompozíciószerűségre kell gondolni, amikor kísérem. Ez egy nagyon jó hangulat festő elem.
11: Hát én, hogy a Gábor, szintén nulla előélettel jöttem, de annyi még volt a nehezítés talán, hogy én itt csak részlegesen nőttem fel a magyar nyelvvel, úgyhogy az ilyen külön kihívás volt eleve magamat adottan, hogy ez még magyarul is legyen. Én hobbi szinten kezdtem el egy olyan 4 évvel ezelőtt improvizálni angolul és németül. Nekem az egy ilyen teljesen első rangú hobbivá vált, ami nem hogy csak ilyen kikapcsolódást jelentett, hanem így nagyon hozzá is tudott segíteni így a mindennapi élet a szituációinak a megértéséhez, vagy akár a kicsit jobban kontrollálásához is. Én a hétköznapi életben a doktorimat írom politológiából, úgyhogy ez kicsit messze van minden művészeti dologtól, ezért tetszett nagyon igazából a magyar nyelvi impro ráadásul, hogy meg kellett ugrani még egy nyelvi szintet is, legalábbis az én magam fejében.
12: Én szintén hobbi szinten kezdtem el az improval foglalkozni most már több mint 10 évvel ezelőtt Budapesten. Elvégeztem ott képzéseket, sok workshopra jártam, volt több társulat, amiben tag voltam. Tavaly nyáron költöztünk Bécsbe, és akkor találtuk meg egymást a Flash-sel, vagy azzal a társulattal, amiből később a Flash született. És ezen kívül, vagy mondhatnám, hogy ezen belül az alkalmazott improvizáció érdekel, vagyis hogy hol tudjuk az improvizációt a színpadon kívül is akár használni.
6: Én gimnáziumban kezdtem el színház iránt érdeklődni, amikor dráma foglalkozásokon vettem részt, és gimnáziumi színházi projektekben, amiknek mind része volt, mind a kötött szöveg és az improvizációs alkotás is, akár mint tréningelem, akár mint produktum. És utána később, mikor kiköltöztem Bécsbe, akkor nagyon elszakadva éreztem magamat az alkotástól, a színházi közektől, mivel ez nagyon hiányzott, ezért akkor kerestem fel a Schwungot, és onnan keresztül ismertem meg az embereket, akikkel együtt ezt a társulatot létrehoztuk.
7: Én színész diplomával rendelkezem, Marosvásárhelyen végeztem 2023-ban. Ott volt nekem 6 fél év improvizációm. Jelenleg Pécsben dolgozom a Teater Heuschreckben. Ez egy osztrák gyerekszínház. Musicaleket adunk elő, legtöbbször Bécsben, de Ausztrián belül is turnézunk. Ez a főállásom, illetve most mellette a Flash Teaterban. Idéntől én vagyok a tréner.
0: A bummos játék, vagy valaki úgy ismeri a sheriff, ismerje valaki, játszotta valaki közülhetnek.
9: Hogy is léptek ki aztán a közönség elé és az improvizációs színház, mely formátumait próbálták már ki, illetve milyen felkészülés előzte ezt meg? A társulat tagjai most ebbe avatnak be bennünket.
10: Az elmúlt 2 évben egy népszerű formátummal, a short formmal debütáltunk. Volt már több előadásunk is Bécsben, nagyon szerették a műfajt. Gyerek előadásunk is volt már a Bécsi Magyar Iskolában, illetve most nyáron ezekkel az open session-ökkel is kísérleteztünk, és itt pedig civilekkel játszunk együtt.
3: Nyilván ez nem úgy történt, hogy mi elkezdtünk improvizálni, és akkor azonnal színpadra léptünk, hanem hogy ez azért úgy kezdődött, hogy részt vettünk tréningen, és azért ez egy olyan műfaj volt, amit el kellett sajátítani, meg kellett tanulni, és el kellett jutni egy olyan szintre, hogy az a színpadra vihető legyen, és ez egy jó 3/4 év volt, mire ez eljutott olyan szintre társulaton belül, hogy az első shortform előadásunkat színpadra vigyük, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és utána havi rendszerességgel léptünk fel. Nyilván az impro az egy nagyon tág fogalom, olyan értelemben, hogy rengeteg műfaja van, mint ahogy a Rebi is mondta. Eddig mi a shortformmal foglalkoztunk, tehát rövid, csattanós jelenetekkel töltöttük meg az előadást, és most nyitott bontogatjuk a szárnyainkat más formátumok felé is. Szerintem azt kaptuk ettől a 2 évtől egyelőre, amit reméltünk ettől, és mindannyian, akik itt vagyunk, nagyon élvezzük magát a műfajt, mint impro.
11: Mióta így elkezdtünk kicsit kísérletezgetni a műfaj, hogy a formátumokkal nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk visszatérő közönségtől. Ez minket arra sarkalt igazából, hogy próbáljunk a fellépések mellett a közösségépítésre is ráfókuszálni, mert az egy dolog, hogy mi fellépünk, viszont nagyon-nagyon pozitívnak tartjuk azt az oldalát az improvizációnak, hogy különböző embereket különböző motivációkkal tud megszólítani, és ebbe egy hatalmas közösség építő erőt vélünk felfedezni, amit mindenképp nagyon szeretnénk a jövőben erre fókuszálva kibontani még inkább.
12: Alapvető szabálya az imprónak az, hogy szabad hibázni, és hogy fogadjuk el, és örüljünk a hibáinknak, és ne feszüljünk arra rá, hogy mindennek azonnal tökéletesnek kell lenni. És ez szerintem a felnőtt létnek az egyik nagy csapdája, hogy erre vagyunk szocializálva, hogy már pedig mindennek elsőre sikerülnie kell. És az impró ebben nyújt egy ilyen felszabadító élményt, és ez az a számomra legalábbis a legfontosabb üzenet, vagy hatás, amit át tudok vinni a privát életre, vagy akár a szakmai életre. Tehát, hogyha munkahelyi környezetben is elengeded azt a nyomást magad fölül, hogy már pedig ennek most itt azonnal tökéletesen működnie kell, pláne hogyha mondjuk vezetői pozícióban dolgozol, és a munkatársaidra ezt át tudod ragasztani, akkor egy sokkal egészségesebb munkakörnyezetet tudsz létrehozni.
11: Ami számomra az egyik legvonzóbb része volt az improvizációnak az, hogy ugye mindennapi életben valamilyen szinten mindig szerepet játszunk, minden szituációban, tehát vagyunk valakinek a lánya, fia, vagy a barátnője barátja, vagy főnöke beosztatja. Tehát itt mindig vannak az életnek olyan szituációi, ahol egy bizonyos szerepbe belekerülünk. Az volt nagyon jó látni az improvizáció során, vagy az improvizáció által, hogy ezek a szerepek ugyan megkötött dinamika szerint működnek a mi fejünkben, ám ez nem kötelező jellegű. Ezért volt ilyen megkapó dolog, hogy ezek a dinamikákat egyrészt át is tudtuk látni első körben, mert hogy mi nagyon játszunk vele, és mivel, hogy mi játszunk vele, az ember is tud játszani vele a mindennapi életben. Mi tényleg tréningezünk, rákészülünk, tényleg kipróbálunk nagyon sokfajta szituációt, nagyon sokfajta opcióban. Az egy lazaságot a mindennapi életben, hogy ezt egyrészt megértjük, másrészt meg vannak eszközeink arra, hogy ezekkel tudunk mit kezdeni.
0: Nagyon jó, mind a ketten megnyertek! Játszunk most egy körintelligens boomot, ugyanez a játék, csak én nem azt mondom, hogy boom, hanem mondok valamit, egy állítást, vagy akármit, és nektek erre válaszolni.
9: Na de akkor jöjjenek most műhely titkok. Mire van szükség a tréningek során, ha valaki egy improvizációs színházi társulat tagja? Ahogy már hallhattuk, az új évadban Homlok Bertalan lesz az, aki trénerként is segíti a felkészülést. Nézzük hát meg, hogy melyek is azok az alapvetések, amelyek nélkül nem valósulhat meg egy jó előadás.
7: Szerintem mindenképp nagyon fontos a bizalom egy ilyen csapatban. Hogyha ez hiányzik, akkor az ember nem mer megnyílni, nem mer játszani. Az egy intim viszony. Az ugyanolyan gyakorlatilag, mint a szex, most direkt ilyet mondok. Azt se csináljuk mindenkivel, hanem azzal, akikkel olyan viszonyban vagyunk. Most ez vicces, meg ezzel lehet nevetni, de tényleg így van. Együtt játszani az azt jelenti, hogy megnyitom a lelkemet, megmutatom a sebezhető oldalamat. És ahhoz, hogy ezt felmerjük vállalni, és ezt egy közösségen belül merjünk érzékenyek lenni, meg az érzékeny oldalunkat megmutatni, ez szerintem legerősebben a bizalmon múlik, és azon, hogy ehhez tényleg barátoknak kell lenni, vagy ehhez tényleg ismerni kell egymást, és szeretni kell egymást annyira, meg respektálni, hogy mondjuk ezt magyarul, tisztelni egymást annyira, hogy fölmerjük ezeket vállalni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb mindig az, hogy a közeg ne legyen toxikus. Ez hogy mondjuk, hogy nem toxikus, hanem egy... Igen, egy biztonságos, nyitott környezetén igyekezni fogok erre törekedni, és ebbe kérem is a többieknek az együttműködését. Szerintem ez nem egy emberen múlik, hanem az egész csapaton múlik, és hogy ne az legyen, hogy van egy vezető, meg vannak beosztottak, hanem közösen gondolkodjunk, közösen ötleteljünk, közösen tegyük össze azt, amink van. Ha egy szóval kéne válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy Aufmerksamkeit németül, hogy figyelmesség. Én szerintem ez a legfontosabb egy tréner számára.
9: És végezetül, ha egy érzéssel, benyomással kellene megfogalmazni, hogy mi az, amit az improvizáció színház jelent a Flash Theater tagjai számára, akkor mit mondanának?
10: Izgalom, izgatottság.
8: Ilyen filter nélküli fantáziát.
3: Felszabadultság.
11: Játék és cinkosság egymás közt.
2: Ez egy ilyen varázslatos együttműködés, meg egymásra hangoltság.
6: Izgalommal, eufóriával telített nagyon éles figyelem. Katarzisba torkollik.
7: Egyfajta elvarázsoltság, egy más tudatállapot.
1: Ha szeretnének még többet megtudni a Bécsi Flash Teáterről, akkor hallgassák meg a társulattal készült riport összeállításunk bővebb verzióját az ORF Magyarok podcast adásai között. What?

Műsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva ismét várjuk Önöket Magyar Magazin adásunkkal a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévé műsoraink időpontjait is megtalálják. Az előző szűk egy órában a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!